Jansz-Oike. Jansz-Oike. Neci Csáru, Jansz-Oike. Jansz-Oike. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jansz-Oike. Přijdu do pe-